0: Szép estét kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat augusztus 1-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária, mondom a tartalmat röviden. Ma a magas készültség volt érvényben Görögországban az erdőtüzek miatt. Ivan Anušić, nem kell pánikot kelteni, a horvát határon marad a horvát rendőrség. Vasárnap az extrém magas hőmérséklet miatt Horvátország felére kiterjed a vörös riasztás. Az elmúlt hónapokban Oroszország fokozta a Kijev elleni támadásokat, Donald Trump, amerikai elnök pedig ismét megfenyegette Iránt. És a mai hanganyagunk Laskóról érkezett.
1: Híreink következnek.
0: Ivan Anušić miniszterelnök helyettes és védelmi miniszter Dájban kijelentette, hogy a hadsereget csak meghatározott körülmények között vezénylik a határhoz, és hozzátette, nincs ok pánikkeltésre, mivel a határvédelem továbbra is a horvát rendőrség feladata. Anušić miniszter hangsúlyozta, hogy a belügyminisztérium Božinović miniszterrel, a tárcával és a rendőrséggel az élen figyelemmel kíséri a határhelyzetet, és ez a jövőben is így lesz. A hadsereg bevetésére teljesen más körülmények között kerül sor, a jelenlegi helyzet pedig nem teszi szükségessé a katonai jelenlétet a határokon, tette hozzá. Ma továbbra is magas készültség volt érvényben Görögországban az erdőtüzek miatt, miközben az ország több pontján is jelentős lángtengerek pusztítottak, Franciaországban pedig szintén újabb tüzek lobbantak fel. Görögország nagy részén rendkívül magasnak ítélték az erdőtüzek kockázatát, a polgári védelmi hatóságok pedig a legmagasabb vörös riasztási fokozatot rendelték el Atén tágabb térségére. A helyzet a fővárostól mintegy 60 kilométerre északnyugatra volt a legsúlyosabb. Sajtóhírek szerint több száz embert hajóval menekítettek biztonságos helyre. Tüzek pusztítottak a Peloponnészoszi félszigeten is, Kréta szigetén pedig továbbra is jelentős lángtengerek égtek. Az Állami Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint vasárnap Horvátország felére vörös riasztás lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy Kninben, Rijekában, Splitben és Dubrovnikban rendkívül magas a hőhullám kockázata, hétfőn ez a rendkívüli magas kockázat pedig Zágrábra is kiterjed. Holnap magas kockázatra kell számítani Eszéken, Zágrábban és Karlovacon, míg Gospicsban mérsékelt kockázatot jeleznek előre. Hétfőn, kedden és szerdán szintén rendkívül magas és magas kockázattal kell számolni. António Guterres, ENSZ főtitkár arra figyelmeztetett, hogy az északi féltekén a nyár vége és az ősz rendkívül forró lesz az El Niño időjárási jelenség miatt. A Meteorológiai Világszervezet szintén közölte, hogy az El Niño az amúgy is emelkedett óceáni hőmérséklettel és az Indiai óceán egyéb éghajlati jelenségeivel együtt meghatározza majd a globális időjárási mintázatokat. Ezek az anomáliák várhatóan novemberben érik el tetőpontjukat. Legalább 9 életüket vesztették az ukrán főváros elleni mai orosz rakétatámadásban. Közel 30-an megsérültek, és többen közülük továbbra is a romok alatt rekedtek, közölte Vitali Klitschko, Kijev polgármestere. A lakók beszámolói szerint több mint 10 robbanás hallatszott a városban. Az elmúlt hónapokban Oroszország fokozta a Kijev elleni támadásokat. Ezzel párhuzamosan Ukrajna légvédelmi segítséget kér, hogy képes legyen lelőni a hangsebesség többszörösével haladó ballisztikus rakétákat. Donald Trump amerikai elnök ismét azzal fenyegette meg Iránt, hogy igen erőteljes támadást indít ellene. A helyi média jelentése szerint Washington a hétvégén újabb tömeges bombázásokat hajthat végre, különösen az energetikai infrastruktúra ellen, amelyekben Izrael is részt vehet. A Wall Street Journal pedig arról számolt be, hogy Trump új offenzívát rendelt el Teherán kapitulációra kényszerítése érdekében.

0: Horvátországi Református Keresztény Kálvin Egyház és a Laskói Református Egyház község szervezésében tudományos konferenciát tartottak a Laskói Református templomban a 450 éves hercegszőlősi kánonok tiszteletére. Az esemény a Remény Zsinata címet viselte, és a Kárpát-medence különböző részeiből érkezett egyházi vezetők, teológusok és történészek előadásain keresztül idézte fel a reformáció drávaszögi emlékét. Szent Péter, a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspöke örömét fejezte ki, hogy Laskón, a reformáció bölcsőjében vehettek részt ilyen magas színvonalú konferencián.
1: Isten iránti hálával és nagy boldogsággal a szívünkbe fogadtuk ezt a gyönyörű napot, és készültünk rá, hogy ebben a közösségben, amelynek mi szerves részei vagyunk, ez pedig a református egyház, amelynek boldog tagjaiként hálát adhatunk. Tehát nem megemlékezünk, mert megemlékezni csak olyanról kell, ami már elpusztult, ami nincs, hanem mi hálát adunk Istennek azért, hogy a hercegszülősi kánonok egy olyan törvénykönyv, amely szabályozza nem csak az egyház működését, hanem bizony az egyház tagok életét, de legfőképpen a lelkipásztorokra vonatkozó törvények, azok, amelyek mutatják azt, hogy az egyháznak hogyan kell kinézni. És azért fontos ez, mert nem egyszerű betű, nem egyszerű szó ez, ami belekerült ezekbe a könyvekbe, vagy ebbe a könyvbe, hanem ez Isten igéje alapján megfogalmazott működési elv, ami nem is elv, hanem gyakorlat. Az pedig, hogy ma itt ilyen szintű és ilyen összetételű konferencián részt vehetünk, az egyenesen egy Istentől adott csoda, hiszen a Kárpát-medencében, a reformátusság körében a legkiválóbb és a legnagyobb tudósok, egyháztörténészek, azok mutatják be és mondják el azt nekünk, akik idevalósiak vagyunk, hogy milyen értékeknek az örökösei, hordozói vagyunk, de gyakorlói is kell, hogy legyünk. Úgyhogy különösen nagy öröm, hogy itt a Laskói templomban, a reformáció bölcsőjében, ezen a vidéken, hiszen Sztárai, Szegedi Kis István volt az, aki püspökösködött és lelkészkedett, ebben a szellemiségben, ezen a helyen boldogan vagyunk együtt, és így adunk hálát Istennek. Isten velünk, kicsoda ellenünk. Legyen rajtunk áldás és békesség.
0: A konferencián bemutatták dr. Lábadi Károly a Remény Zsinata című kötetét is, amely a jubileum alkalmából a horvátországi református keresztény Kálvin Egyház és a HMDK közös kiadásában jelent meg. A kötetről szerzőinél dr. Lábadi Károlynál érdeklődtem.
2: A hercegszőlősi zsinat 450. évfordulójára emlékezünk, és ebből az alkalomból a horvátországi keresztény kálvini egyház és a horvátországi magyarok demokratikus közössége egy kötetet jelentetett meg, amelynek a szerzője én vagyok. Remény Zsinata címet adtam neki, mert ha valaki az 1476-os zsinati határozatokat elolvassa, akkor észreveti, hogy mennyire korszerű gondolkodásúak voltak az akkori lelkipásztorok, mert ezzel igazából nem csak az egyház, hanem az egyháztagok helyzetét is igyekeztek megszilárdítani, ugyanis 50 évvel vagyunk a Mohácsi csata után, az ország még mindig széttagolt volt. Ez volt az első olyan törvény, amely igyekezett mind az egyház, mind az egyháztagok életét valami módon a török hódoltság idején mederbe tartani. Én úgy állapítottam meg, hogy ez a zsinati határozat ahhoz volt hasonló, mint amikor a zeneműbe a crescendo megszólal, a hang először halk, utána egyre hangosabb és egyre messzebbre jut el. Ez így is történt, ugyanis ha megnézzük a mai református egyházat, akkor ezek az artikulusoknak a következtetései még mindig felfedezhetők a mindennapi életben.
0: Ezek szerint megállja ma is a helyét?
2: Igen, tanulságos irányjelző a mai egyház számára is. 450 év sok idő, hogy elmúlt, Például a kánonok tiltották a táncot, hát ez ma már ugye nem állja meg a helyét, és ehhez hasonlók is voltak, de igazából egészében az egy korszerű törvénykönyv, és az a nagy előnye, hogy magyarul is megjelent, megelőzte a vizsgai biblia fordítást is, a magyar nyelvű változat, és az egyházjog, a pedagógia, az egyházszervezés szakszókincsét is tulajdonképpen ebben a törvénykönyvben rakták le az akkori egyházatják.

0: időjárás jelentés.
1: Ma országszerte extrém meleg volt az idő, megérkezett térségünkbe a hőhullám. A nappali hőmérséklet 38-39 Celsius fokig melegedett. Ma Eszéken délben 35 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 28%, a légnyomás értéke 1013 hektopaszkál volt. Holnap a maihoz hasonlóan szintén nagyon erős UV-sugárzásra és extrém magas hőmérsékletre számíthatunk. Éjszaka csak 20-21 Celsius fokig hűl a levegő hőmérséklet, míg nappal 39-40 Celsius fokig melegszik a levegő. Az Országos Hidrometeorológiai Hivatal azt tanácsolja, hogy délelőtt 10 és délután 5 óra között különösen a gyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők kerüljék a napozást. Emellett javasolja a rendszeres folyadékbevitelt és a megerőltető fizikai tevékenység mellőzését a nap legmelegebb szakaszában. Mindenki vigyázzon magára, én szép estét és kellemes hétvégét kívánok. Viszont hallásra!